0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Ez a Skyboy, vagy elég kell, lehet, hogy jár.